0: yɛ aka w'asɛm kyɛ nyame wae
1: so gu ne so na ɔbɛgyewokawasakyerɛ no na no na ɔbɛgye wo
2: angel 96.1